Nel Sedaka keginiko doinu famatu da ben, zon dugu, Karol? Eta guazen Mexikoko kantari honekin, Juan Gabriel dugu kantari.